pardul, hogy bocsánat, ti most nézd a bokámat, ti úgy hívják-e táncot, szing, szing, szing, szing. Fred Astaire kreálta, s azóta bejárta az egész világot, szing, szing, szing, szing. S mert a tánchoz kell a pak vagy a dupla soros smoking. Három inget is letáncolsz, mégsem mondod, hogy sok ing. Pardon, hogy bocsánat, ti most nézd a bokámat, ti úgy hívják a táncot, szing, szing, szing, szing, szing, szing, szing, szing. Ezt járjon a ruhába az egész, szing, szing.

szerelme fenn a színpadon. Aki csodor az ár, száguld a tengeren, nem áll meg, nem pihen, ilyen sokszor az élet. Aki csodor az ár, nincs annak jó barát, elfojtja sóhaját, ilyen sokszor az élet.

Soha meg nem tudja titkát, aki csodorod árszágultat legfelül, de egyszer el.

Arra jön egy libatól, neki kis baba, hogyha szabad maga, várom a korzon, pardon, gágá. Azt hallom magáról, hamis az üzája mája, tehát

0: poter fa fa
1: la la la la la la
0: fai nem

Ich liebe dich, du.

Özler tozlar bind, o kattık besler, o el gün geç befor.

Szívem keserű, látod érted mennyi könnyed hullatót, bőgök, mert csak egyszerű bőgő vagyok. Bár testem akkora, mint elefánt, az, hogy erős legyek, már neki vánt, néked csak könnyes szívet adhatok, mert én csak egyszerű bőgő vagyok, mert én

0: mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
1: Cserélje ki! Sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.
2: Rádió Budapest 2 és a telefonhírmondó. Kedves hallgatóink, a rádió zenekar hangversenyét közvetítettük. Fényel, díszelt szó.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
2: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
3: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
4: Cselé lesz a nevem, én a ser megérlelem.
5: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
2: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
6: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
7: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóim, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A szalonbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

0: lábondom, magyarul, hogy beauty, beautiful. Itt
1: hello, baby!
0: Ha este szabad, és jobb dolga nincs.

maga nincsen, ha velem marad. Hello, baby, megvárom magát, ha tetszem magának, ne várjunk tovább. Miért mondja angolul azt, hogy maga beautiful, inkább mondom magyarul, hogy beauty, beautiful. Hip. Hello, baby, ha este szabad, és jobb dolga nincsen még,

fejár. Azt nem tudja senki sem már, hogy merre lehet, merre jár. Ki tudja, hogy akadt-e már.

lélegzett folytó szenvedély, s hogy lágyon karjába zár. Vár-e rám, ha fülébe súgja a szél, belőlem mi lett? Így talán a múltat

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba. Okay.

elihú, hogy amit mondok, szívből érzem én, hogy az életben a legszebb vágyam arcot mosolyogni lássam.

kubai táncokat, ez az a modregény, amibe csupán én vagyok az áldozat, mikor a derekamon vizsereg a rumba, kubai ritmusa.

döntöget romba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jaj, ez a rumba, te!

0: As our program gets underway, I see that there's every indication that Glenn and the boys are certainly glad to be back here at the Hotel Pennsylvania. Smiles on their faces, and even the first number says, Pennsylvania 6, 5,000.
1: Чисто була солбатинка тишокова сказик Бобич Михайл о Санри Мойдиня Кашива. Ризбан Хонгфервейтер.
2: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Vipla RT a jövőben műfogait Toldi névvel jelzi.

0: 20 Uhr und 3 Minuten. Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges.
1: Életéből legszebb emlék, Maszkarádtól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.

van és sok a ruka, nem nagyobb, mint egy jó parasz, olyan, mint egy fa síp, hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, játszhat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujás. Már a pán is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barangol.

Ezitten egy fafurja, fából van és sok a luka, nem nagyobb, mint egy jó arat, olyan, mint egy fasíp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, gyászat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, ne mondja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furuja. Már a pál is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barangol.

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.
1: Allô, allô, allô, Jane.

0: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.
1: A következő ének, szegény magyar hazám, énekli Mrs. Rena, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

Most rajta nézze ám is csináljad, most a vállad irritáljad, és ha ez a tempó téged felőről, elkezdjük előről. A hopla-hú a legszebb tánc, mert abban mindent megtalál. A hopla-hú az nem nehéz, a jobb lábaddal balra lép. Fogd meg a partnered és emeld fel, vigyázz rá!

Hallo, hallo. Elhangzott Kacag Bajacló. Leon Cavallo Bajacló operájából énekelte Környei Béla. A másik oldalon Saljapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember.

fekszem v város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi.

legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombati, rendes nevén Rima Szombati. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombati, rendes nevén Rima Szombati.

egy kislány, Albert Irsán híres volt a főzte. Túrós csúszát, hízott rucát, legjobban ő főzte. Megöleltem a leány, nem orrolt meg érte, hogy megkértem másnap délben, meghívott ebédre. Fesós volt a levesem, szerelmes a kedvem.

hónap este, csettintettem újra, vettem magának is tett. Megizleltet, de nem ettet, tulip piros lett, mert snós volt a levesem, szerelmes a kedvem.

Egy percig sem komoly, az utcán is így köszön oly, hiába mondod boly, egy pillanatig ne bomoly, oly, simi csak lambet fogozik, egyebem nem gondolkozik, nem eszik és nem dolgozik, csak is így bolyhozik, oly!

0: akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizony krém.

0: Mel ápolják.
1: Bízzon a bizoncipőkrémben!
2: Minden órában Orion Rádió.

Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

kislady, Chmerova vám skýtloky, deču dajú ryby violetky. Múrime si s letom batom, opize si se odhaďom, a za mi gon, kýčike pon, letmin. Pár fokír, véget nem lett, csend, hajnali, húzza a csend. Ben, hogy van a Dunán egy kis ladik, s mer a babám is kint lakik, de csuda jó.

0: what I'm talking about. What, girl, you back again? You better go away from here. Go away from here. Wear down, wear down. I'll be seeing you now. So long.
1: Kedves ajándéka maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a Mindenszentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.
2: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harcigép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal, gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.
3: Pardon, most egy percre álljon meg a kép, most egy nő mondja

kezem. Kicsi szívem rossz néven veszem, hogyha más a terved, hisz miattad elmegy az a kis eszem. Kicsi szívem, oly rég várok rád, kicsi szívem, súgd meg azokát, hogy minek halasztod, hiszen tudod azt, hogy

0: házi asszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

Hazagyom, hogy be vagyok kisé csicsentve, forog velem a földgolyó. Jöjj, te is komám, a mindené csípbe, az a kicsi és vipsz az jó. Nékem már a 8, még 8 a cirka, 88, no de minimum 87. Hát te most a szeszneművel mit spórolsz? Nem tűröm, hogy jó.

Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

ott roikott áll velünk. A hó, sötét a Volga, sötét a Hold ma, s a szél velünk rohan a boldog.

шей, і сіянням шеєм зогнявам. Будем медям обав, бо хеткін рангушан. Кашей обавам, і щоня руки сіян. Nemni das kapiron más megény után. Csak rám nevet, engem szeret, én is szeretem. El is veszem szület után, jó kedvemben. A kassai kis jányom, sejem szoknya van. Úgy megyem a balba, hegykén rangosan.

úgy megyen a bálba fecskén angosan. Kassai a babám is gyönyörű kis jány, lemenéd a katér az más legény után. Csak rám nevet, engem szeret, én is szeretem, el is vetem szület után jó kedvemben. A kassai kis jányom sejem szoknya van, úgy megyen a bálba fecskén rangosan.

Atsa lanat, adj egy édes szomot, ugyanúgy, mint réges rég.

Romeo o Giulia di Matri, che sciari, di che tutte le tlegbellato, ez nem semmi si, ne che tola. Eli, o hugyon lito vitte, fottyúját, vigyázok kín, majd rá, végre átölellek, ne várjunk, nyújts felém a szád, szeretnélek, hogyha kívánnád. Kérlek én légy szerény, mert szegény szívem igazán nagyon. Imád, este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes. Imád, te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bősz Tarzán. Sőt, amit kiromi az unra, vagy te én nekem. A levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a hétvégén az ünnepem.

Ja, vigyázok én, majd rád. Végre a tőlellek ne várjunk, nyújts felé masszát. Szeretnélek, hogyha kívánnád. Kérlek én légy terény, mert szegény szívem igazán nagyon imád. Este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes imád. Te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bősz Tarzan. Sőt, amit kirolni azonra, vagy te én nekem. A levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a...

0: hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyar!
1: A meteorológiai ítélet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőket, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb, északkeleti, keleti szél.

Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komor pletykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyen csuda jó, mert hát, ezen folyton kacagok én. Ha pénzem nincs hó végén, hely, csak kacajom száll, mert a gazdag néném tulipános lát, olyan nyitva áll. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Minek a könyv, minek a hú, csak bánatot hoz rád a sok gurú, nekem a pek sosem fáj, én optimista leszek már. Nevetek én, hely, tacagok én, a rossz hírektől nem remegek én, nekem

nem hazud, te jó vagy, mégis látni róla, hogy inkább kívánt bárki más. Hát nézzél gyorsan jobbra, nézzél gyorsan balra, hogy a könnyem

sok és nincs köszönet, nincs szánalom. Nincsen senki, aki vigasztatva szívét megosztaná vélem, s halkan a fülembe ezt suttogja legalább egy

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Volatonnelle legdistingválta üdülő telepe Fabini panzió. Óriási árnyos park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha. A kertkávéházban esténként elsőrendű zene.

Catch me, Nan, with me. Second, you'll be four.

hamar, mert itt fut a pohár. Pippi, pippi, kukuricu, nem értem kivel, mire vár. Jaj, de nyakas, aztán kegyed meg magad, hogy most a dombon kapasz a pirgát.

0: fizessen elő a rádióra. 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvitje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat. 17 órakor kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről. Új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor. Költők az édesanyáról című műsortán 18 órakor kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

gülürük egy másik csíp, az is üzgyen. Azután jön még 30 csíp, 40 csíp, 50 csíp, olyan a lárma, hogy a fejben összefut a gríp. Az aranyórán reggel kíp,

0: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunoszki kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoszki kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők népsora mellett,

műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.

Mikolán az ajkát csókolom, de holnap már a nevét sem tudom, még se vese a szememre, szín nekem szomorú, de ilyen a természetem, mi tegnap engük el lett ma forró.

ülök, hogyha csókokkal vár valahol egy kis lejár. S közben a szívem, no meg az eszem, már más vidékek felé járják. Érzem, másoká nem hagynak szabadon, de addig egyre csak azt dallolom, hogy nem nekem való.

természetem. Egy tegnap engük kellett ma forint, a szemem balra néz, jobbra kacsin, és sehol se találom a helyem, szomorú, de ilyen a természetem. Úgy örülök, hogyha csókokkal vár valahol egy kis lejárt, közben a szívem, no meg az eszem, már más vidékek felé járják. Érzem, már soká nem hagynak szabadon, de addig egyre csak azt dalolom, hogy nem nekem.

Ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Tonyban vagyok a Rádigóból. Eppedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhaj, Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, hát még te se tudod.

gondorom volt a kandurcica, nem lesz itt hiba, nem is lesz. Csak később született egy egész csomó kis cica, tanulság, ha jő a bó, cicák jól vigyázzatok.

ha egyszer azt mondja, mi a jó, megyek, mert tudom, hogy mi a jó. Teli holdak éjjelén, egy nagy bérház tetején, két kis cica találkozott, mi nagy esemény. Egyik cica fiú volt, micán meg sok tarka volt, gyönyörűen érvényesül, mert sütött a hold. Légy enyém, garombolt a kandó cica, nem lesz hiba, nem is lesz. Csak később született egy egész csomó kis cica, tanulság, ha jű a ból.

anya, mindig otthon ülni, ülni, sőt csücsülni, s este nyolckor már aludni kell. Persze könnyű dolga van egy pesti lánynak, pesti lánynak, a bestiának, mert ő minden este bárba járhat zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rúzzon festi cakkosra a száját, és extra pillát ragaszt fel. Billegeti minden porcikáját, a férfi vak, hogy néki

a hegynek a tetején, lenn a fülnek zöld mezején, ezt a testet mindig szeretem én. Sünn a korzon, ha jön az est, benn a hitben fütyüli pest, minden jelző nékem ez a refrén. Szeretem fent és szeretem lent, szeretem kint és szeretem bent, szeretem sülve és szeretem hőveset. Szeretem még és szeretem már, szeretem rég és szeretem vár, szeretem jobbról, szeretem balra se. Szeretem bajba, szeretem bajba, szeretem mindenki. Szeretem délbe, szeretem szélbe, szeretem egymeké. Szeretem fenn és szeretem lent, szeretem kint és szeretem bent, szeretem sülve, szeretem főzve se.